0: reklámot tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Enyhül a kánikula, érkezik a Dunán a kötelezettségeknek megfelelő vízmennyiség. Erdőkben csaptak fel a lángok, a mikrofonnál Gál Ildikó. Enyhül a hőség, a hétvégétől már csak másodfokú riasztás lesz érvényben. A rendelkezés keddéj félig marad hatályban. A szakemberek továbbra is kérik a megfelelő folyadékpótlást, és azt, hogy a déli órákban kerüljük a tűző napot, valamint a megterhelő fizikai munkát. Kiemelten kell figyelni az idősekre, a gyerekekre és a házi állatokra. Megkapja Magyarország a kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget a Dunán, ezt a külügyminiszter jelezte közösségi oldalán. Orbán Anita újra cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink lennének felelősek a folyó alacsony vízállásáért. A tárca vezető jelezte, telefonon egyeztetett az ügyben a szlovák környezetvédelmi miniszterrel. Tomás Taraba azt ígérte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legtöbb víz érkezzen a Dunán Magyarországra, annak ellenére, hogy náluk is jelentős a vízhiány. Továbbra is érvényben van itthon a harmadfokú hőségriasztás. A mentőket egy nap alatt országszerte 27 esetben riasztották, a hőség okozta tünetekkel összefüggésben. Az extrém magas hőmérséklet miatt 22 vasút, valamint 5 hévvonalon rendeltek el sebességkorlátozást. Erdő és bozott tüzekhez szerdán csak nem 100 esetben vonultak ki a tűzoltók. Magyarország egész területén egyébként tűzgyújtási tilalom van. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi számítógéppel ellátott nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal évvégéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugta érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép. Ez bárki ingyenesen letöltheti.
1: Napos felhős időnk van, egy-egy zápor nem kizárt. Az esőt erős, viharos széllökés, néhol akár felhőszakadás is kísérheti. 34 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Holnap a hideg front mögött már hűvösebb a reggel, 15 és 22 fok közé esnek a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, csapadék még előfordulhat. Vasárnap száraz idő ígérkezik, 29-35 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

folyosó menekül, recsegnek az ágak. Táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Több meleg rekord is megdőlt, gondban a hallgazdaságok, adómentes az iskola kezdési támogatás, a mikrofonnál Gál Ildikó. Betőzött a hőség. Újabb meleg rekordok dőltek meg tegnap. Pár tizeden múlt, hogy a hőmérő higanyszála elérje a 42 Celsius fokot Kiskunfélegyházán. A fővárosban új abszolút meleg rekordot mértek, mégpedig Újpesten, ahol 41,6 Celsius fokot regisztráltak. Kékestetőn még soha nem volt olyan magas a hőmérséklet, mint tegnap, amikor 32,1 Celsius fokot mutatott a hőmérő. Iskola kezdésre újraindulhat a forgalom a Flórián téri felüljáró északi hídján. Már javában tart az aszfaltozás. A szakemberek a nagy meleghez igazítják a munkaszervezést, az aljjal nem járó feladatokat jellemzően az éjszakai órákban végzik, hogy óvják a dolgozók egészségét, és hogy a lehető legkisebb mértékben zavarják a környéken élők nyugalmát. A műszaki készültség augusztus közepére várhatóan eléri a 93%-ot. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok, a rendkívüli hőség és a hetek óta tartó aszály miatt. A vízhiány, az elpárolgás és a tavak kiszáradása már a halállományt is veszélyezteti. A helyzetről Timmel Edét, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
2: Csapadék nem esett, sajnos a halastavak nem jutottak vízutánpótláshoz. Ennek okán most már rendkívüli elhullásokról is tudunk beszámolni országszerte, főleg a dunántúli területeken, ami igen csak magas anyagi károkat okoz a gazdálkodók számára. Lesznek sajnos olyan halastavaink, amit el fognak lehetetlenülni, hiszen természetes vízbázisra jöttek létre. Itt a völgyzáró gátos tavakról kell beszélni, ami, hogyha nem fog a klíma érdemben változni, már pedig azt látjuk, hogy nem változik, akkor el fognak lehetetlenülni középtávon is.
1: Nem kell igényelni az iskola kezdési támogatást, erről Szondi Vanda kormány szóvivő beszélt közösségi oldalán. Elmondta, a juttatás két részletben érkezik, az első felét a Magyar Állam kincstár folyósítja, még a tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A pénzt semmiféle adó nem terheli. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 gyerek jogosult. Ma már felfrissül a levegő, napos felhős időnk van, egy-egy záport nem kizárt. 34 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Holnap a hideg front mögött már hűvösebb a reggel, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, csapadék még előfordulhat. Vasárnap derűs, száraz idő ígérkezik, 29-35 fokig emelkedik a hőmérséklet. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a csalánfélék pollen koncentrációja országosan magas.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Na, egy péntek reggel azért mindig egy kicsit talán könnyedebb a hétköznapi reggelek sorában, úgyhogy bízom benne, hogy ez erőt ad a már munkában megfáradt drága jó hallgatóknak. Fussunk neki, jó? Bízva a legjobbakban. Természetesen továbbra is kérem, hogy az utakon vigyázzunk, mert a pénteknek viszont ez egy kellemetlenebb hordaléka, hogy a hétvége közelettével nyugtalanabbakká válunk, sokan megkezdik a nyaralást, nekivágnak a hosszú útnak, ne valami problémával induljunk. Egyébként pedig hozom a történeteket, ma is lesz itt minden. Debütálás, igazi mocsári rock, utolsó stúdiómunka, formabontó, kollaboráció, vagy éppen autóbaleset. Na, és persze jönnek a zeneink is, úgyhogy 103.9 Rock FM, jó reggelt!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Nyár van, túrás-fúrás országszerte, például továbbra is sávzárás van a Soroksári úton kifelé, forgalmi rendváltozás a Budafoki úton kifelé. Ugye buszsávot alakítottak ki az Egér úton és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján is, de sávzárásba lehet botlani Kőbányán is a Fehér úton. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM. Fél hét. Hát kedves ibolyák, és kedves cseperkék. Bár utóbbiból én csak ilyen becenevű urat ismertem, de minden esetre ezen nevek viselőinek kívánok nagyon boldog névnapot, és tegyék meg önök is, hogyha ismernek így szemét. Hírek után majd hozom a történeteket, és persze zenélünk. I got my hair, I got my head, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Enyhül a kánikula, érkezik a Dunán a kötelezettségeknek megfelelő vízmennyiség. Erdőkben csaptak fel a lángok, a mikrofonnál Gál Ildikó. Enyhül a hőség, a hétvégétől már csak másodfokú riasztás lesz érvényben, a rendelkezés keddéj félig marad hatályban. A szakemberek továbbra is kérik a megfelelő folyadékpótlást, és azt, hogy a déli órákban kerüljük a tűző napot, valamint a megterhelő fizikai munkát. Kiemelten kell figyelni az idősekre, a gyerekekre és a házi állatokra. Megkapja Magyarország a kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget a Dunán, ezt a külügyminiszter jelezte közösségi oldalán. Orbán Anita újra cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink lennének felelősek a folyó alacsony vízállásáért. A tárca vezető jelezte, telefonon egyeztetett az ügyben a szlovák környezetvédelmi miniszterrel. Tomás Taraba azt ígérte,

0: embertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi számítógéppel ellátott nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal év végéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
1: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép. Ez bárki ingyenesen letöltheti.
0: Napos felhős időnk van, egy-egy zápor nem kizárt. Az esőt erős viharos széllökés, néhol akár felhőszakadás is kísérheti. 34 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Holnap a hideg front mögött már hűvösebb a reggel, 15 és 22 fok közé esnek a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, csapadék még előfordulhat. Vasárnap száraz idő ígérkezik, 29-35 fokig emelkedik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Rock FM, szóval például 1967-ben en a pont debütált Frank Zappa. Megjelent a zenei határokat örökké feszegető avantgárd rock remek mű, a Lumpy Gravy, amely az első szólóalbuma volt. Aztán 70-ben új korszak kezdődött en napon a Fleetwood Mac-ben. Christine McQueen billentyűs énekesnő hivatalosan is csatlakozott a bandához, miközben 10 évvel később John Lennon utolsó stúdió munkái zajlottak. Egyébként pedig 1990-ben en napon jelent meg a John Bon Jovi első szóló lemeze, a Blaze of Glory, valamint az extrém legsikeresebb albuma, a funk metal stílusú Pornography. Úgyhogy így. Na, majd még masszírozzuk itt a Rock Lexikont, azért 103.9 Rock FM, az utakon vigyázzunk.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Nyár van, túrás-fúrás országszerte, például továbbra is sávzárás van a Soroksári úton kifelé, forgalmi rendváltozás a Budafoki úton kifelé. Ugye buszsávot alakítottak ki az Egér úton és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján is, de sávzárásba lehet botlani Kőbányán is a Fehér úton. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
2: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
3: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
4: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
5: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
6: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
7: Több meleg rekord is megdőlt, gondban a hallgazdaságok. Adómentes az iskola kezdési támogatás, a mikrofonnál Gál Ildikó. Tetőzött a hőség. Újabb meleg rekordok dőltek meg tegnap. Pár tizeden múlt, hogy a hőmérő higanyszála elérje a 42 Celsius fokot Kiskunfélegyházán. A fővárosban új abszolút meleg rekordot mértek, mégpedig Újpesten, ahol 41,6 Celsius fokot regisztráltak. Kékestetőn még soha nem volt olyan magas a hőmérséklet, mint tegnap, amikor 32,1 Celsius fokot mutatott a hőmérő. Iskola kezdésre újraindulhat a forgalom a Flórián téri felüljáró északi hídján. Már javában tart az aszfaltozás. A szakemberek a nagy meleghez igazítják a munkaszervezést, az aljjal nem járó feladatokat jellemzően az éjszakai órákban végzik, hogy óvják a dolgozók egészségét, és hogy a lehető legkisebb mértékben zavarják a környéken élők nyugalmát. A műszaki készültség augusztus közepére várhatóan eléri a 93%-ot. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok, a rendkívüli hőség és a hetek óta tartó asszály miatt. A vízhiány, az elpárolgás és a tavak kiszáradása már a halállományt is veszélyezteti. A helyzetről Timmel Edét, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
8: Csapadék nem esett, sajnos a halastavak nem jutottak vízutánpótláshoz. Ennek okán most már rendkívüli elhullásokról is tudunk beszámolni országszerte, főleg a dunántúli területeken, ami igen csak magas anyagi károkat okoz a gazdálkodók számára. Lesznek sajnos olyan halastavaink, amit el fognak lehetetlenülni, hiszen természetes vízbázisra jöttek létre. Itt a völgyzárógátos tavakról kell beszélni, ami, hogyha nem fog a klíma érdemben változni, már pedig azt látjuk, hogy nem változik, akkor el fognak lehetetlenülni középtávon is.
7: Nem kell igényelni az iskola kezdési támogatást. Erről Szondi Vanda kormányszóvivő beszélt közösségi oldalán. Elmondta, a juttatás két részletben érkezik. Az első felét a Magyar Államkincstár folyósítja, még a tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50.000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A pénzt semmiféle adó nem terheli. A 100.000 forintos segítségre idén 400.000 gyerek jogosult. Ma már felfrissül a levegő, napos, felhős időnk van, egy-egy zápor nem kizárt. 34 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Holnap a hideg front mögött már hűvösebb a reggel, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, csapadék még előfordulhat. Vasárnap derűs, száraz idő ígérkezik, 29-35 fokig emelkedik a hőmérséklet. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a csalánfélék pollen koncentrációja országosan magas.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, kedves ibolyák és cseperkék boldogot. Nem sokára pedig egy ma már szinte hihetetlen eseménnyel, ami még 57. augusztusában történt.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, szóval 1957-et írunk, amikor az akkor már egy éve működő legendás Liverpooli Cavern Clubban, ami akkoriban leginkább jazz klubként üzemelt, lehetőséget kapott egy John Lennon nevű úriember vezette banda, a The Carrymen. 57. augusztus 7-én kapták meg a fellépés lehetőségét, a koncertet az akkori szabályoknak megfelelően hagyományos dalokkal kezdték. John Lennon már ekkor is képtelen volt beszállni a skatujákba, és halálosan unta, ha megmondták neki, mit csináljon. A koncert közepén spontán úgy döntött, hogy váltanak, és belekezdtek Elvis Presley, Blue Suede Shoes és Hound Dog című slágerébe. Na most ekkor jött a klub tulajdonosa a pult mögül, azonnal feltűnnek, hogy mi történik, mivel a tömeg egy része újongott, a jazz hívők viszont felháborodtak, ezért a tulaj átverekedte magát a tömegen, és egy papírcetlit nyomott John kezébe, a híres angol felirat így szólt: Cut out the bloody rock and roll! Vagyis, hát ezt szüntessük be! John Lennon nem ijedt meg, elolvasta a cetlit, elmosolyodott, majd lazán zsebretette, és a zenekar játszott tovább. A következmény, hát nem tiltották ki véglegesen, de egy darabig óvatosabban kellett válogatniuk a dalokat. 3 évvel később, 60-ban klub tulajdonost váltott, aki felismerte az idők szavát, és hivatalosan is megnyitotta a kapukat a rockzenekarok előtt. Egyébként a Beatles végül majd 300 alkalommal lépett itt fel, ahogy arról nem is nagyon régen megemlékeztem.

0: Rock FM.
1: 7:30 és annak környéke. Hát kedves születésnaposok, a nap ragyogjon be mindenkit, de csak finoman, jó? Ne úgy, ahogy az elmúlt időszakban megkaptuk a nyakunkba, hanem csak úgy dicsőségesen. Kívánok mindenkinek boldogot, mindjárt megnézzük a hírek után, hogy kivel lehet el dicsekedni. És persze zenélünk is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Elszáradnak a kapás növények, újra jár a komp, megvan az idei év balatoni strandétele, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Soha nem volt még ilyen meleg itthon, országosan és a fővárosban is. 41,6 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet tegnap. Több mint 1200 helyszínen volt vízosztás, csak nem 800 ponton pedig párakapu üzemelt. A Paksi atomerőmű utolsó blokja még működik, aktuális áramtermelési kapacitása 230 megawatt volt. Nagy az a száj, a szántókon már elszáradnak a kapás növények. Újra közlekedik a komp Nagymaros és Visegrád között. A kotrási munkák lehetővé tették a biztonságos átkelést. A vízijárművek a megszokott menetrend szerint haladnak, de 3,5 tonnánál nehezebb autókat továbbra sem szállítanak. Friss pisztrán konzerv lett az idei strandétel. Egy fonyódligeti újítás nyert bisztró kategóriában a balatoni kör rendezvényén. Egy lisszaboni konzervben tálalt tengeri fogásokból álló menü adta ehhez az ötletet. Több más kategóriában is díjazták egyébként a balatoni vendéglátósokat. Például az év balatoni strand desszertjének egyenes diás édességet választottak, amely egyesíti a palacsintát és a mákos gubát. A legjobb büfé étel címet pedig a Siófok szabadi fürdői pepertős kürtős mártogatós vitte el. Veszélyben a kőrisfák, a kőrisrontó karcsú díszbogár. Két példányát még nyár elején fogták be a szakemberek Bereg-Surány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák, a korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője.
3: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradás, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállítószöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
2: Napos felhős időnk van, egy-egy zápor nem kizárt. Az esőt erős, viharos széllökés, néhol akár felhőszakadás is kísérheti. 34 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Holnap a hideg front mögött már hűvösebb a reggel, 15 és 22 fok közé esnek a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, csapadék még előfordulhat. Vasárnap száraz idő ígérkezik, 29-35 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, boldog születésnapot, kedves augusztus 7-eiek! No hát, csak nem egy Bruce Dickinson az Iron Maidenből? Hey! Igen, az első közös lemez, 82-es, ének technikáját ugye a drámai, teátrális előadásmód, a hihetetlen tüdőkapacitás és a magas fekvésekben is stabil, erőteljes hang jellemzi, amely hát stadionokat képes bezengeni. Azt tudjuk, hogy profi utasszállító pilóta, illetve hát képzett kereskedelmi pilóta, az Iron Maiden világturnén ő maga vezette a zenekar saját átalakított 747-esét. Fiatal kora óta versenyszerűen tőrözik. A 80-as évek végén az Iron Maiden sikerének csúcsán a brit ranglista 7. helyéig jutott. Saját vívó felszerelés márkát is alapított egyébként. Mindezek mellett két szatirikus regényt is kiadott, forgatókönyvet írt horrorfilmhez, 2017-ben pedig megjelentette hatalmas sikert arató önéletrajzi könyvét is. De van például saját söre, hát illetve az Iron Maidennek van hivatalos söre, a Trooper. A Robinsons sörfőzdével közösen fejlesztették ki és dobták piacra. Nem csak a nevet adta hozzá, hanem ő maga állított össze a receptet. És hát, mint tudjuk, 2015-ben nagyon komoly harcot vívott a halálos korral, hónapokig tartó kemoterápia és sugárkezelés után. Sikeresen tért vissza. Nem csak ő, hanem a hangja is. Úgyhogy így, kedves ma születettek, Bruce Dickinsonnal lehet eldicsekedni. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Nyár van, túrás-fúrás országszerte, például továbbra is sávzárás van a Soroksári úton kifelé, forgalmi rendváltozás a Budafoki úton kifelé, ugye buszsávot alakítottak ki az Egér úton és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján is, de sávzárásba lehet botlani Kőbányán is a Fehér úton. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

A Rock FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárja.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál, a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
3: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Ne várj, használd az Urzinolt.
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
5: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
6: Enyhül a hőség, érkezik a Dunán a kötelezettségeknek megfelelő vízmennyiség, erdők gyulladtak ki. A mikrofonnál Gál Ildikó. Enyhül a hőség, a hétvégétől már csak másodfokú riasztás lesz érvényben, a rendelkezés keddig félig marad hatályban. A szakemberek továbbra is kérik a megfelelő folyadékpótlást, és azt, hogy a déli órákban kerüljük a tűző napot, valamint a megterhelő fizikai munkát. Kiemelten kell figyelni az idősekre, a gyerekekre és a házi állatokra. Megkapja Magyarország a kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget a Dunán, ezt a külügyminiszter jelezte közösségi oldalán. Orbán Anita újra cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink lennének felelősek a folyó alacsony vízállásáért. A tárca vezető jelezte, telefonon egyeztetett az ügyben a szlovák környezetvédelmi miniszterrel. Tomás Taraba azt ígérte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legtöbb víz érkezzen a Dunán Magyarországra, annak ellenére, hogy náluk is jelentős a víz. Hiány. Továbbra is érvényben van itthon a harmadfokú hőségriasztás. A mentőket egy nap alatt országszerte 27 esetben riasztották a hőség okozta tünetekkel összefüggésben. Az extrém magas hőmérséklet miatt 22 vasút, valamint 5 hévvonalon rendeltek el sebességkorlátozást. Erdő és bozott tüzekhez szerdán csak nem 100 esetben vonultak ki a tűzoltók. Magyarország egész területén egyébként tűzgyújtási tilalom van. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi számítógéppel ellátott nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal év végéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
7: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugta érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép. Ez bárki ingyenesen letöltheti.
6: Ma már felfrissül a levegő, napos, felhős időnk van, egy-egy záport nem kizárt. 34 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Holnap a hideg front mögött már hűvösebb a reggel, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, csapadék még előfordulhat. Vasárnap derűs, száraz idő ígérkezik, 29-35 fokig emelkedik a hőmérséklet. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a csalánfélék pollen koncentrációja országosan magas.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, utóbbiból ne sokat, mégis csak itt állunk a hétvége küszöbén, engedjünk a csábításnak, nem sokára majd egy szokatlan kollaborációról

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, szóval ez úgy volt, ugye bár, hogy 1982-ben Ronnie James Dio ott hagyta a Black Sabbathot, és ezzel gyakorlatilag elég komoly válságba került a zenekar. A fúzió, ami ezek után jött, hát egy kocsmai italozás során született meg. Ian Gillan, a Deep Purple és a Sabbath tagja egy oxfordi kocsmában ittak együtt. Ian Gillan ekkor épp énekesi munka nélkül volt, a Deep Purple ekkor még nem állt újra össze. Az este folyamán aztán annyira berúgtak, hogy másnap reggel a menedzsere hívásából tudta meg, hogy előző éjjel beleegyezett, hogy ő lesz a Black Sabbath új énekese. Bár nem nagyon emlékezett rá, de végül is tartotta a szavát. A felvételek a Menon stúdióban zajlottak, és a zenekar tagjai teljesen elengedték magukat. Ian Gillan nem akart a kastélyban aludni, inkább felállított egy sátrat a kertben, és ott lakott a felvételek alatt. Az album leghíresebb háttértörténete a Trash című számhoz kapcsolódik, amikor is Ian Gillan kapott a menedzsmenttől egy vadonatúj Fordot. Most egy átmulatott éjszaka után Bill Ward dobos, és ő úgy döntöttek, hogy tesztelik az autó végsebességét a stúdió körüli go-kart pályán. Mondani se kell, a vége az lett, hogy rommá törték a kocsit, sőt, konkrétan egy mocsárba borultak bele. A Born Again borítója a rock történelem egyik legrosszabbnak kikiáltott dizájnja lett egyébként. Amikor először meglátták, akkor például Ian Gillan saját elmondása szerint olyan dühös lett, hogy kidobott egy doboznyi frissen szállított Baccarat lemezt az ablakon. Tony Iommi-nak viszont tetszett, mert úgy gondolta, ez olyan sokkoló. És bár a keverés híresen rossz és tompa lett, a zene brutálisan súlyos, úgyhogy a dalok végül is elvitték, de természetesen a kollaboráció felbomlott. Egy rövid ideig tartott, hangzatos volt, de nem maradt meg örökké. Úgyhogy így volt ez akkoriban, 1983-ban. 103.9 Rock FM, ma zenéjünk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Meleg rekordok dőltek meg, nagy bajban a hallgazdaságok, adómentes az iskolakezdési támogatás, a mikrofonnál Gál Ildikó. Tetőzött a hőség. Újabb meleg rekordok dőltek meg tegnap, pár tizeden múlt, hogy a hőmérő higanyszála elérje a 42 Celsius fokot Kiskunfélegyházán. A fővárosban új abszolút meleg rekordot mértek, mégpedig Újpesten, ahol 41,6 Celsius fokot regisztráltak. Kékestetőn még soha nem volt olyan magas a hőmérséklet, mint tegnap, amikor 32,1 Celsius fokot mutatott a hőmérő. Iskolakezdésre újraindulhat a forgalom a Flórián téri felüljáró északi hídján. Már javában tart az aszfaltozás. A szakemberek a nagy meleghez igazítják a munkaszervezést, az aljal nem járó feladatokat jellemzően az éjszakai órákban végzik, hogy óvják a dolgozók egészségét, és hogy a lehető legkisebb mértékben zavarják a környéken élők nyugalmát. A műszaki készültség augusztus közepére várhatóan eléri a 93%-ot. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok, a rendkívüli hőség és a hetek óta tartó aszály miatt. A vízhiány, az elpárolgás és a tavak kiszáradása már a halállományt is veszélyezteti. A helyzetről Timmel Edét, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
2: Csapadék nem esett, sajnos a halastavak nem jutottak vízutánpótláshoz. Ennek okán most már rendkívüli elhullásokról is tudunk beszámolni országszerte, főleg a dunántúli területeken, ami igen csak magas anyagi károkat okoz a gazdálkodók számára. Lesznek sajnos olyan halastavaink, amit el fognak lehetetlenülni, hiszen természetes vízbázisra jöttek létre. Itt a völgyzáró gátos tavakról kell beszélni, ami, hogyha nem fog a klíma érdemben változni, már pedig azt látjuk, hogy nem változik, akkor el fognak lehetetlenülni középtávon is.
1: Nem kell igényelni az iskolakezdési támogatást. Erről Szondi Vanda kormányszóvivő beszélt közösségi oldalán. Elmondta, a juttatás két részletben érkezik. Az első felét a Magyar Állam Kincstár folyósítja, még a tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A pénzt semmiféle adó nem terheli. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 gyerek jogosult. Napos felhős időnk van, egy-egy záport nem kizárt. Az esőt erős viharos széllökés, néhol akár felhőszakadás is kísérheti. 34 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Holnap a hideg front mögött már hűvösebb a reggel, 15 és 22 fok közé esnek a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, csapadék még előfordulhat. Vasárnap száraz idő ígérkezik, 29-35 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk!

93.9 Rock FM, szóval 1970 Strawberry Fields Festival. Egy elég izgalmas, elfeledett óriás rendezvény, amelyet Kanadában eredetileg a helyi Woodstockként harangoztak be, de egy elképesztő logisztikai káoszba torkollott. Egy hatalmas szamócaföldön szerették volna megrendezni az ország keleti felén. A helyi hatóságok és politikusok azonban az utolsó pillanatban megijedtek a tömegtől is, betiltották. A szervezők kénytelenek voltak új helyet keresni, villámgyorsan így költözött a fesztivál a Toronto melletti Mosport Park nevű hírhet autóversenypályára. Mivel az amerikai fiatalok 10,000-ével indultak meg Kanada felé, a kanadai határőrség rendkívüli szigort vezetett be, csak azokat engedték be, akik igazolni tudták, hogy van náluk legalább $40. A fiatalok a határon egymásnak adogatták kölcsön a dollár kötegeket a sorban, hogy átjussanak. A fesztivál fellépői közül a legnagyobb kulturális sokkot Alice Cooper és zenekara okozta, mert hogy a 70-ben a fesztiválok közönsége még békés, trapéznadrágos, Farmer Jack is hippi zenekarokhoz volt szokva, hát Alice Cooperék meg nem ilyenek voltak. A legnagyobb húzónévnek a Led Zeppelint és Leonard Cohent hirdették meg, a plakátokon is óriási betűkkel szerepeltek, a rajongók ezrei kifejezetten miattuk vettek jegyet, a zenekar azonban végül meg sem jelent a helyszínen, a háttérben komoly menedzsment viták és pénzügyi nézeteltérések álltak, a Led Zeppelin legendásan kemény menedzsere Peter Grant nem kapta meg időben a garantált előleget, lemondta a fellépést. Akik viszont megmentették a bulit, Jethro Tull, Ten Years After, Procol Harum, Grand Funk Railroad, vagy éppen a Sly and the Family Stone, egyébként $15 került a három napos jegy erre a fesztiválra. 103.9 Rock FM, na zené. Utakon kéretik vigyázni.

think you move me. But I wanna know for sure.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Nyár van, túrás-fúrás országszerte, például továbbra is sávzárás van a Soroksári úton kifelé, forgalmi rendváltozás a Budafoki úton kifelé, ugye buszsávot alakítottak ki az Egér úton és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján is, de sávzárásba lehet botlani Kőbányán és a Fehér úton. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Nagyon hiányzik a víz a talajból, újra jár a komp. Megvan az idei év balatoni strandétele, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Soha nem volt még ilyen meleg itthon, országosan és a fővárosban is. 41,6 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet tegnap. Több mint 1200 helyszínen volt vízosztás, csak nem 800 ponton pedig párakapu üzemelt. A Paksi atomerőmű utolsó blokja még működik, aktuális áramtermelési kapacitása 230 megawatt volt. Nagy az a száj, a szántókon már elszáradnak a kapás növények. Újra közlekedik a komp Nagymaros és Visegrád között. A kotrási munkák lehetővé tették a biztonságos átkelést. A vízi járművek a megszokott menetrend szerint haladnak, de 3,5 tonnánál nehezebb autókat továbbra sem szállítanak. Friss pisztráng konzerv lett az idei strandétel. Egy fonyódligeti újítás nyert bisztró kategóriában a balatoni körrendezvényén. Egy lisszaboni konzervben tálalt tengeri fogásokból álló menü adta ehhez az ötletet. Több más kategóriában is díjazták egyébként a balatoni vendéglátósokat. Például az év balatoni strand desszertjének egyenes diás édességet választottak, amely egyesíti a palacsintát és a mákos gubát. A legjobb büfé étel címet pedig a Siófok szabadi fürdői pepertős kürtős mártogatós vitte el. Veszélyben a kőrisfák, a kőrisrontó karcsú díszbogár. Két példányát még nyár elején fogták be a szakemberek Bereg-Surány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák, a korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője.
2: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradás, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
1: Ma már felfrissül a levegő, napos felhős időnk van, egy-egy zápor nem kizárt. 34 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Holnap a hideg front mögött már hűvösebb a reggel, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, csapadék még előfordulhat. Vasárnap derűs, száraz idő ígérkezik, 29-35 fokig emelkedik a hőmérséklet. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a csalánfélék pollen koncentrációja országosan magas.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Enyhül a kánikula. Megkapjuk a Dunán a megfelelő vízmennyiséget. Erdőkben csaptak fel a lángok, a mikrofonnál Gál Ildikó. Enyhül a hőség. A hétvégétől már csak másodfokú riasztás lesz érvényben. A rendelkezés keddéj félig marad hatályban. A szakemberek továbbra is kérik a megfelelő folyadékpótlást, és azt, hogy a déli órákban kerüljük a tűző napot, valamint a megterhelő fizikai munkát. Kiemelten kell figyelni az idősekre, a gyerekekre és a házi állatokra. Megkapja Magyarország a kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget a Dunán, ezt a külügyminiszter jelezte közösségi oldalán. Orbán Anita újra cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink lennének felelősek a folyó alacsony vízállásáért. A tárcavezető jelezte, telefonon egyeztetett az ügyben a szlovák környezetvédelmi miniszterrel. Tomás Taraba azt ígérte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legtöbb víz érkezzen a Dunán Magyarországra, annak ellenére, hogy náluk is jelentős a vízhiány. Továbbra is érvényben van itthon a harmadfokú hőségriasztás. A mentőket egy nap alatt országszerte 27 esetben riasztották a hőség okozta tünetekkel összefüggésben. Az extrém magas hőmérséklet miatt 22 vasút, valamint 5 hévvonalon rendeltek el sebességkorlátozást. Erdő és bozott tüzekhez szerdán csak nem 100 esetben vonultak ki a tűzoltók. Magyarország egész területén egyébként tűzgyújtási tilalom van. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi számítógéppel ellátott nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal évvégéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép. Ez bárki ingyenesen letöltheti.
1: Ma már felfrissül a levegő, napos felhős időnk van, egy-egy záport nem kizárt. 34 fok körül alakulhat a csúcs hőmérséklet. Holnap a hideg front mögött már hűvösebb a reggel, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, csapadék még előfordulhat. Vasárnap derűs, száraz idő ígérkezik, 29-35 fokig emelkedik a hőmérséklet. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a csalánfélék pollen koncentrációja országosan magas.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, a hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a pénteki rock délelőtt, és még pedig, hát a hétvége itt van a nyakunkon, a hetedik napját taposuk augusztusnak, teljesen mindegy, hogy milyen az időjárás, vigyázunk magunkra, sok vizet iszunk, még ha felhős is az ég, akkor is gondoskodunk a napvédelemről, és ha autóval megyünk valahova, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, még 5 perce sem, hova tovább, ha nyaralunk, akkor mindenképpen hallgatjuk a www.rockradio.hu-n online streamen a legjobb rockzenéket. Hát igen, ennyi lenne a feladat, meg még annyi, hogy mindenképpen itt maradni, mert hogy augusztus 26-ától 29-ig Alsőrs Tábor Fesztivál, 30 plusz zenekar 4 nap, az ország legnagyobb vízparti rock és metal házi bulia, a vendégen pedig 11 órától, mint minden évben, Lévai Hangyási László Hangya, a fesztivál alapítója, vele fogjuk megbeszélni majd a részleteket, ahogy ezt tettük már 2 napja, ez lesz a 3. nap, és még nagyon sok érdekességet kell megtudni a Tábor Fesztiválról, úgyhogy 11-től egyelőre most Mr. Big és a Wild World.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Zászlón 9 Rock FM, hát hölgyeim és uraim, meg volt már a nagy bejelentés, de hát én imádom ezt mondogatni. Bryan Adams 8. alkalommal koncertezik Magyarországon 2026-ban, mégpedig december 16-án lép fel az MVM Dome-ban. Ugye minden második évben fellép Magyarországon, és ez a koncertje már időszerű volt pont ennél fogva, hiszen tavaly nem volt nálunk. A Roll with the Punches turnéval jön-megy a világban, egyébként ő nem tud megülni a fenekén, úgyhogy ezt nyugodtan leszögezhetjük, és mi imádjuk őt, és nagyon-nagyon örülünk, hogy minden második évben jön. Kanada egyik legismertebb zenésze, csaknem 5 évtizede tartó karrierje során több mint 100 millió lemezt adott el, turnézott mind a 6 kontinensen, első nyugati zenészként lépett fel például Pakisztánban vagy Vietnámban, több mint 40 országban vezette a slágerlistákat, és azt gondolom, hogy igazából ennél többet nem is kell róla mondani, annyit tudunk, hogy szeretjük, szeretjük, ha fellép nálunk, és örülünk neki. Bármikor jön ő itt, Bryan Adams és a Heaven.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

illetve Rock FM és Mötley Crüe, akik 2026-ban ünneplik fennállásuk 45. évfordulóját, és egy nagyszabású észak-amerikai aréna turnéval térnek vissza a színpadra. A jubilami koncertsorozat egyben a legendás Carnival of Sins korszak előtt is tiszteleg, amelynek 20 éves évfordulója van most. Ugye azt tudjuk, hogy Mick Mars a jogi vitájuk volt a zenekarnak, de hát az már mostanra elsimult, mindenben nekik adott igazat a bíróság. A nyári koncertkörút júliusban indul, a fellépéseken pedig olyan különleges vendégzenekarok csatlakoznak hozzájuk, mint a Tesla és az Extreme. A rajongók egy látványos, klasszikus Crüe showra számíthatnak, amelyben a legnagyobb slágerek mellett a Carnival of Sins korszak dalai is fontos szerepet kapnak, és még egy örömhír, közben a zenekar a stúdióban sem tétlenkedik, a legendás producerrel, Bob Rockkal új dalokat rögzítettek egy készülő filmhez, és a hírek szerint ezek a felvételek a Mötley Crüe keményebb, nyersebb rock hangzását idézik meg, hát gondolom hatással van rájuk John Five. Na, ugye kvázi új gitárosok, aki belépett Mick Mars helyére. Jöjjön egy igazi Mötley Crüe klasszikus, ez a Same Old Situation.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori ég csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
5: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

0: 103.9 Rock FM, a hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt 7. napja van augusztusnak, és hát elvileg már alacsonyabb hőmérsékletekkel számolhatunk, de még akkor is azt mondom, teljesen mindegy, milyen az időjárás, vigyázzunk magunkra, ígyunk sok vizet, és mindenképpen gondoskodjunk a napvédelemről, ha autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, még 5 másodperce sem, spórolunk a vízzel és a villannyal, és a www.rockradio.hu oldalon hallgatjuk a legjobb rockzenéket. No meg, hát Tábor Fesztivál augusztus 26-tól 29-ig Alsóörsön, 30 plusz zenekar, 4 nap az ország legnagyobb vízparti rock és metal házi bulia, a vendégem pedig, mint minden évben, Lévai Hangyási László Hangya, a fesztivál alapítója. Most már 3. napja beszélgetünk a fesztiválról, de van még róla mit mondani, ezt bátran állíthatom, és nagyon-nagyon érdekes dolgok fognak majd most kiderülni ebben az órában mindenképpen. Mindjárt érkezünk, de most a fesztivál egyik fő fellépője, az Ossian együttes érkezik, akik augusztus 29-én lesznek majd ott, szombaton, ez az Éjféli lány.
1: A színpad vak sötét, olyan csendes, olyan árva most.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből.

0: 100.9 Rock FM és Tábor Fesztivál augusztus 26-ától 29-ig Alsóörs 30 plusz zenekar 4 nap, az ország legnagyobb vízparti rock és metal házibulia, a vendégem pedig, mint minden évben, Lévai Hangyási László Hangya, a fesztivál alapítója. És most már 3 napja beszélgetünk a Tábor Fesztiválról, eljutottunk odáig, hogy milyen különlegességek vannak a Tábor Fesztiválon, milyen különleges fellépők például.
1: Ilyen különleges, már évek óta próbáltuk becserkészni a Blackout zenekart. Uh-huh. És valami miatt most sikerült, hál' Isten. Úgyhogy össze is raktunk egy pénteki napra egy olyan koncertet, ahol a 90-es évek magyar zenekarai is ott lesznek, mint például a Sex Action, Sing Sing, uh-huh. Blackout. Tehát ezek a zenekarok a 90-es években is sokszor játszottak együtt. És a szerdai napra pedig ott egy kicsit szoktunk kedvezni, úgymond a helyieknek is, hogy egy kicsit legyenek türelemmel a 4 napos hangerő orkám miatt. És minden évben egy ilyen, nem mondom, hogy kimondottan heavy metal és hard rock előadó, de tavaly a Bill volt, idén pedig a Horváth Charlie lesz. Uh-huh. És akkor nekünk van egy ilyen kis kedvezményünk ott a helyieknek, ilyen kis térségi programunk, és ezt így nagyon szeretik. Hát természetesen az említett Tankcsapda, Road, Depresszió, stb. Után idén is lesz totális metal, gyakorlatilag egy nagyon komoly line-upot sikerült összehozzunk. Igen. Egyébként, ha valakit igen. érdekel, az napra-bontra megtalálja a Tábor Fesztivál oldalán.
0: Hát igen, és egyébként érdekel, de most ugye a Tábor Fesztiválról még azt is el kell mondani, hogy még arról nem beszéltünk, hogy te azt mondtad, hogy ugye a mai, vagy a mostani helyzetre való tekintettel, az időjárási helyzetre, meg a takarékosságra való tekintettel elég különlegesen toltátok már eddig is ezt a fesztivált.
1: Mi azt vettük észre, tehát itt az energiatakarékosságról
0: van szó. Igen, arról van szó, igen, igen.
1: Azt vettük észre, és ezt már jó néhány éve mi ezt megoldottuk, hogy a hálózatról nem túl biztonságos nekünk dolgozni. Uh-huh. Tehát voltak kínos pillanatok, amikor egy óráig nem volt áram, stb. És akkor ezt már jó néhány éve bevezettük, hogy aggregátorról működünk. Tehát uh-huh. Megnyugodhat mindenki. Nem pocsékoljuk az áramot.
0: Úgyhogy ez egy ilyen fesztivál, kérem tisztelettel, ez tényleg nagyon-nagyon dicséretes. És hát minden folytatjuk természetesen még mindig a Tábor Fesztivál augusztus 26-ától 29-ig Alsóörsön, az ország legnagyobb vízparti rock és metal házi bulia. Ez a 103.9 Rock FM.

0: Mészáros Lilla Rock FM és Tábor Fesztivál augusztus 26-tól 29-ig Alsóörsön, 30 plusz zenekar, 4 nap az ország legnagyobb vízparti rock és metal házi bulia, a vendégem pedig, mint minden évben, Lévai Hangyási László Hangya, a fesztivál alapítója.
1: Még annyit, hogy ugye ez 4 napos, 26-27, augusztus 26-27, 28-29, hogy tudjátok befejezni? Hát azért az ember lendületben van, hát iszonyat hangulat van egy-egy ilyen fesztiválon. Azt mondjátok egyszer csak szombat éjfélkor, hogy stop?
2: Ne, hát nem. Természetesen minden napnak van egy ilyen lecsengése. Aha. Tehát ez olyan, mint amikor, ez pont az az érzés, amikor az ember hazamegy egy buliról, mit tudom, éjfélkor, és akkor tiszt, rendben rakja magát, és akkor lefekszik. De nem úgy van az, hogy ezért most akkor szundi, hanem annak, akkor még fel van egy kicsit hát pörögre. Igen. És akkor hajnali 2-3-ig szoktunk csinálni ilyen kis outros, kis rockdiszkó, kis még lehet dumálgatni, beszélgetni, de ez nagyon sokan. Tehát ez a kis, az ilyen legalább 1500-an szoktak ott lenni. Úgyhogy, viszont újdonság, tehát évek óta mi mindig csinálunk mindenféle programokat, gyerekeknek, felnőtteknek, sportprogramok, stb. Tehát vannak olyan programjaink, amik úgy önmagától működnek, mint például a focikupa, akkor vannak ilyen biringás túrák, motoros túrák, motoros egyéb programok, és egyébként el kell, hogy mondjam, ez úgy tud jól működni, hogy engedjük, hogy magunkra szerveződjenek bizonyos szervezetek. Tehát évek óta velünk vannak a Honda Shadowners motoros klub tagjai, akik folyamatos megvan, hogy ők milyen programokat szerveznek. Motorszépségverseny, motoros túra minden nap, stb. És most van egy új csapat, akiknek kicsit teret adtunk, és nekik lesz egy kimondott elkerített rész, ahol mindenféle társas játékok, karaoke, ott lesznek például kis zenekaros fellépések, és egyéb ilyen pódium beszélgetések.
0: Hát, innen folytatjuk Tábor Fesztivál augusztus 26-tól 29-ig Alsóörsön, 30 plusz zenekar, 4 nap az ország legnagyobb vízparti rock és metal házi bulija, vendégem pedig még mindig Lévai Hangyási László Hangya, a fesztivál alapítója. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: 103.9 Rock FM Tábor Fesztivál augusztus 28-ától 29-ig Alsóőrsön 30 plusz zenekar, 4 nap az ország legnagyobb vízparti rock és metal házi bulija, 4 külföldi fellépő és a magyar rockvilág színe java, a vendégem pedig, mint minden évben, Lévai Hangyási László Hangya, a fesztivál alapítója.
1: És ha már így a programokról van szó, akkor mi van, hogyha mondjuk nem ilyen az idő, mint most, vagy nem 30 fok van, hanem mondjuk esik az eső, vagy valami ilyesmi közben, mert ez közben jöhet.
2: Igen, nagyon évek óta azért kikísérleteztük, hogy, hogy ez hogy tud működni szuperül. Tehát van két hatalmas nagy színpad egymás mellett, és közötte van egy hatalmas sátor, ami meg van emelve annyira, hogy a sátorból a sátor árnyékot ad, a sátor véd az esőtől, és gyakorlatilag, ha ilyen időjárosi anomália van, ami ne legyen, akkor mindkét színpadot gyönyörűen végig lehet nézni onnan.
1: Hát mindenre gondoltatok, tulajdonképpen azt lehet mondani.
2: Ez az élet tapasztalata.
1: Ez mondjuk kérdés is lett volna, hogy melyik volt az a fesztivál, vagy hogy mikor fordult elő az, amikor valami olyan helyzet elé álltatok, ami gyakorlatilag talán megoldatlannak tűnt, és mindenki pánikban volt, de aztán megoldott.
2: Volt ilyen? Többször is, de egyiket kiemelném. Ez még, tehát ugye mi Megyeren kezdtük, ott 4 év alatt gyönyörűen kinőttük a helyszínt, és akkor átmentünk Balatonszemesre. Második évben ott is ilyen gigantikus teltház volt, és délután az egyik ilyen kedvenc vendéglátósomnál falatoztam pont, és pakoltak össze. És mondom, hát szombat van délután. Igen, de itt olyan vihar lesz, hogy ne tudom, itt. Rekkenő hőség volt, gyakorlatilag igen. Remegett a levegő, olyan
1: meleg
2: volt. Balatoni
1: vagyok, ez annak az előjele, igen.
2: És mondja, hogy ő már azért átélt. Hát jó, oké. Elment, gyakorlatilag lement a koncert, és a Depresszió zenekar jött, és akkor már nagyon rezgett a léc, és ugye ilyenkor egy rendezvénynél a mikor és ki állítja le a rendezvényt, és hogy. Az volt, hogy a végére így hirtelen kellett dönteni, tehát a Depresszió zenekar így az utolsó dalokat már be kellett, hogy fejezze, és akkor gyorsan beszerveztük oda a sátort, körbeállták a teherautók, mert ugye ez mint egy nagy vitorla működik, és az összes motort, de volt vagy 200 motor, azt betereltük a sátorba, hogy ne legyen bajuk, és volt ott egy ilyen külső helyszín, ahova betereltük úgymond az embereket, ilyen vendéglátós helyszín, hát gyakorlatilag gondoltam, hogy ilyen gigakasza hát volt a külső vendéglátósnak, és az a lényeg, hogy elvonult a vihar, hát ilyet én még nem láttam, hogy voltak ezek a hatalmas nyárfák, és a nyárfák tetején voltak a sátrak. Gyakorlatilag így keresztül vonult rajtunk. Egy néhány éve volt itt Alsőrsön is ilyen, akkor az volt, hogy felmentem, akkor pont a Rót zenekar játszott, és akkor szóltam a menedzserüknek, a Misinek, hogy te figyelj, Misikém, itt valami gigantikus valami jön, úgyhogy egy ilyen két nótát faragjunk le belőle. Oké, semmi probléma. Mire megkerültem, átmentem a másik színpadra ott is szólni, hogy mi van, és mentem vissza, addigra már olyan gigantikus vihar volt, de ez egy ilyen, mondjuk mentem 200 métert.
1: Igen.
2: És, igen. De hál' Istennek ideig mindent nagyon jól tudtunk kezelni, de tudják, mert az emberek fel vannak készülve erre. Mondjuk a soha nem tudom, hogyha mi kitereljük a helyszínről az embereket, akkor ott mivel jobb nekik, mindegy.
1: Ezzel sem lehet.
2: De most garantáltan nem fordulhat elő ilyen. Több boszorkányt is alkalmazunk, akik meg sámánt, akik előzik a rossz időt.
0: Hát, Lévai Hangyási László Hangya, a Tábor Fesztivál alapítója, a hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönjük, tehát Tábor Fesztivál augusztus 26-ától 29-ig Alsóőrsön, 4 külföldi fellépő, Alstom, Blaze Bailey, Iron Maiden Anniversary, meg Ronnie Romero és a Gus G, és annyit tudnék még mondani, hogy a magyar rockvilág színe java, akik közül a Sex Sectionről, a Sing Singről és a Zoráról még majd beszélgetünk jövő héten. Addig is ez a 103.9 Rock FM. We'll be right back.

műsorajánló. A Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

0: nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
2: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
2: kaisai.hu.
1: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
5: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Ne várj, használd az Urzinolt!
5: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
6: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock

103.9 Rock FM-na, hello mindenkinek, én Csizinszki Iba vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt, amely már pénteken délután folytatódik, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes péntek délutánt kívánok. Hát még mindig az van, hogy vigyázunk magunkra, sok-sok vizet iszunk, gondoskodunk a napvédelemről, még akkor is, ha felhős az ég, és ha autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, még 5 másodperce sem, továbbá takarékoskodunk az energiával, mégpedig a villanyárommal, illetve a vízzel, és hallgatjuk a www.rockradio.hu-n a legjobb rockzenéket, most például az Acceptet, akik fél évszázados jubileumokat ünneplik idén, és hát a német legenda egy nagyszabású 24 állomásos turnéval járja be a kontinenst, amely december 6-án eléri Budapestet is. Hát nagyon szomorú lenne, hogyha nem jönnének, de egyáltalán nem vagyunk szomorúak, mert hogy jönnek hozzánk. 50 év számtalan klasszikus, generációkon átívelő hatás és töretlen energia, amelyel találkozhatunk december 6-án a Barbanegrában. Accept Balls to the Wall.

93.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Azt írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokban óvatosabban érdemes vezetni, és figyelembe kell venni a sebességet korlátozó táblákat. Az M3-as autópályán Bag térségében Budapest felé a 40-es és a 33-as kilométer között leálló sáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet autózni, illetve az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél útszűkület van érvényben, és a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Plusz 36 20 99 909, az a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és már hozom is a Rage Against the Machine dalát, ez a Killing in the Name.

93.9 Rock FM, és hogy vágytunk rá, hölgyeim és uraim, hogy vágytunk rá, hogy a Hollywood Vampires fellépjen itt Magyarországon, mégpedig Budapesten. Hát állítólag jönnek megint szeptember 8-án a Budapest Sport Arénában fognak koncertezni. Na most mondjuk egyáltalán nem véletlen, hogy ezen röhögök, mert hogy a történet pikantériája, hogy ez a koncert egyszer már majdnem összejött 2023-ban, be volt jelentve a buli, de az utolsó pillanatban lefújták, én ott álltam kint az objektum előtt, amikor egy ilyen unott női hang megszólalt, és közölte, hogy jó, itt a koncert elmarad, lehet hazafáradni. Szóval innentől kezdve egy kicsit szkeptikusan állok a dologhoz. Egyébként a Hollywood Vampire sztória nem ma kezdődött, a 70-es években létezett egy legendás, kissé kaotikus társaság ugyanezen a néven Los Angelesben, ahol olyan ikonok fordultak meg, mint John Lennon, Ringo Starr vagy Keith Moon, és hát nem a teázásról voltak híresek, és ezt a szellemiséget hozta vissza később Alice Cooper, amikor Johnny Depp és Joe Perry társaságában újraélesztette a zenekart. Hát jöjjenek, jöjjenek, 2026. szeptember 8-a Budapest Sport Arena. Alice Cooper, Hey Stupid!

93.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Jizinszkiba vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt, bizony péntek délután van már, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes péntek délutánt kívánok, a hetedik napját tapossuk augusztusnak, és hát ez a hónap, ez tényleg meleg, azt kell, hogy mondjam, úgyhogy mindenki időjárástól függetlenül vigyázzon magára, igyon sok vizet, és ha felhős az ég, még akkor is gondoskodjon a napvédelemről, ha autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, és ezen kívül pedig online streamen is lehet hallgatni www.rockradio.hu a legjobb zenéket, miközben takarékoskodunk a vízzel és a villanyárammal. A Sweet Home Alabama érkezik, hát ez egy éles vágás volt, de megéri, a Lynyrd Skynyrd legismertebb daláról beszélgetünk, amely 1974-ben jelent meg a Second Helping című albumon. A kislemez egészen a Billboard 600 8. helyig jutott, és a Free Bird mellett máig a zenekar védjegyének számít. Hát az a helyzet, hogy hát most már megtanultuk a zenekarnak kiejteni a nevét, mert még olyat is hallottam, hogy Lynyrd Skynyrd, nem. Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.

103.9 Rock FM és a The Who igazi nagy klasszikus, ikonikus dala érkezik, ez pedig nem más, mint a My Generation, ami 1965-ben jelent meg, és a The Who első albumának címadó tételeként ismerjük. Pillanatok alatt egy generáció himnuszává vált, a kislemez a brit slágerlista második helyig jutott, ez a zenekar egyik legjobb hazai eredménye lett, és máig a The Who egyik legismertebb szerzeménye ez. A dalt Pete Townshend írta, aki szerint a My Generation arról szól, hogy hogyan próbálja egy fiatal megtalálni a helyét a társadalomban. A My Generation egyébként zeneileg is úttörőnek számított, a dalban hallható John Entwistle legendás basszusgitár szólója az egyik legelső basszus szóló volt a rock történelemben, miközben Keith Moon féktelen dobolása és Pete Townshend torzított gitárja olyan energiát adott a felvételnek, amely évekkel megelőzte a punk rock megszületését. Nem véletlen, hogy sokan a punk egyik legfontosabb előfutára

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges, kerülni a 22-es jelű Sasfészek-tó pihenőhelyen keresztül lehet. Az M3-ason új terelést építettek ki a Kerekharaszti pihenőhely térségében, az 50-es és az 53-as kilométer között a Vásárosnamény felé utazók a belső és az ellenkező oldal belső sávján haladhatnak, míg Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A korlátozás ideje alatt a Kerekharaszti pihenőhelyre történő kihajtás biztosított, és az üzemanyag töltő állomás is nyitva van. A 10-es főúton Pilis-Csabán a 26-os kilométernél elektromos kábel telepítenek, útszűkület mellett dolgoznak, és a 11-esen Szentendrén a 18-as és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. +30 20 99 9 3 9 az a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és már hozom is a Bon Jovi dalát, ez a You Give Love a Bad Name.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt, itt a hétvége, hölgyeim és uraim, hát most már nyugodtan kívánhatok akár jó hétvégét is mindenkinek. Egy biztos, egy a lényeg, hogy mindenki vigyázzon magára, igyon sok vizet, és gondoskodjon a napvédelemről, még akkor is, hogyha felhős az ég. Hova tovább, ha autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, még 5 másodperce sem. Spórolunk az árammal, és spórolunk a vízzel, és hallgatjuk a legjobb rockzenéket online streamen is, akár ha elmentünk nyaralni, www.rockradio.hu. És a Metallica, akik június 11-én és 13-án koncerteztek nálunk, egészen elképesztő volt. Hát én tényleg nem tudok róluk rosszat mondani, mert egyszerűen jók voltak és kész, és tovább pörögnek, és azt is remélem, hogy nem kell további 8 évet várni arra, hogy újra eljöjjenek hozzánk, még akár ezzel a dallal is. Ez a Metallica és a Said the Truth.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Hát akkor egy kis időjárás, amelyről mostanában elég sokat beszélünk. Szombaton a front mögött már frissebb lesz a hajnal. 15 és 21 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 28-34 fokra készülhetünk. Hát erről azért még mindig elmondhatjuk, hogy strandidő. Sok napsütésre van kilátás. Egy-egy zápor eleinte keleten, északkeleten fordulhat elő. Az északi északkeleti szél a Dunától keletre sokfelé lesz élénk, illetve erős. Hát akkor víz, napvédelem, és ha autóval megyünk, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, ha leállítjuk. Takarékoskodunk az árammal, meg a vízzel. Ez a Nirvana, és a Come As You Are.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

9 Rock FM, na ennyi volt már a rock délelőtt, illetve erre a hétre érkezhet a rock délutánnal is a legjobb rockzenékkel Klamancsa Krisztián. Ez lesz Szilinél is a Rock the Night-ban, én pedig mindenkit várok jövő héten is. Ugyanitt, ugyanekkor nagy-nagy szeretettel kellemes hétvégét. Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Mötley Crüe és a Dr. Phil.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a pénteki rock délután 30-35 fok az a lehűlés, ami tegnap még 40-41 volt. Hát lehűlésnek egy picit lehűlés, de azért picit többre számítottunk. Szombaton állítólag maximum 22 és 31 fok között alakul a hőmérséklet, ebben persze a reggeli indítás is benne van. Most még péntekre a 27-35, amiben szintén a reggel is benne van, hát több, mint sok. Innentől kezdve, aki megint azt várja, hogy a kánikula megszűnik, jövő hétre sem, már vasárnap 34 fok lesz, és utána 36 fok a hét elején. Szóval a nyaralóknak soha nem veszem el a kedvét. Itt a Rock FM-en egyrészt a legjobb zenékkel sem, meg az időjárás jelentésekkel sem, de hát télen ugye nyilván majd más időjárás jelentéseket fogunk mondani. Kellemes délutánt, Klomoncse Krisztián vagyok, itt a Damn és Van Morrison és a Gloria.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

1039 Rock FM, az útinform információi szerint az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Herceghalom térségében egy műszaki hibás jármű veszteg el a 28-as kilométernél a külső sávban. A torlódás már meghaladja 10 kilométert. Sokan próbálnak kerülni az 1-es főút felé, emiatt ott is jelentős torlódás alakult ki. Budapestről olyan híreket kapok, hogy baleset történt a Budakeszi úton, és a Sziget Fesztivál 2026 miatt tegnap óta lezárás van. A harmadik kerületben a felső rakparton időszakos korlátozás van a Mozaik utcában augusztus 18-áig. Sávlezárás van a második kerületben a Törökvész úton szintén augusztus 18-áig, és szakaszos sávlezárás van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé. Ez viszont augusztus 31-éig eltart. Jó utat, jó hétvégét, balesetmentes közlekedést kívánok!

legjobb zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-

103.9 Rock FM 2000-es évek felmérése, hogy az elmúlt évtizedekből, de szerintem ez még 10-20 évvel később is érvényes, szóval, hogy az elmúlt évtizedekből mondjuk 2010-től számítva két sportesemény dal van a világon, ami letaszíthatatlan, legyőzhetetlen, és nincs ennél jobb. És mindkettő a Queené. Az egyik az imént hallott We Will Rock You, a másik a We Are The Champions. Innentől kezdve a Queen már csak ezért is örökre beírta magát mindenféle zenetörténelembe. Rocklexikon külön kiadások már pedig vannak, 1989 most a 80-as évek sorozatban ezen a hétvégén, de amikor alternatív rock külön kiadások voltak, nagyon sokan írtak, amit utólag is köszönök, akkor is köszöntem, hiszen a Viber üzenetek között azonnal tudunk válaszolni mi Rock FM-es műsorvezetők, szóval, hogy rám írtak nagyon sokan, hogy mennyire jók az alternatív rock válogatások, akár a 90-es évekből, akár a 2000-es évekből. Itt a Soundgarden a 90-es évek közepéről az egykori MTV videódíjas dal a Black Hole Sun.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a pénteki Rock délután. A hétvége tartogat még meglepetéseket, de csak péntekre. Ez a jó hír. MSZ-től tudom Viberen, hogy a Mátra felől olyan világvége hangulat közeledik, legalábbis ami a fekete felhőket illeti. Ilyettel ránéztem az előrejelzésekre. Hát a péntek az, amikor a folyamatos hidegfront érkezik, és nem csak csütörtökről péntekre, hanem még péntekről szombatra is, így aztán van ennek a sötét felhőnek folytatása tájegységenként. Egy hidegfront hatására a napos időszakokat már gyakrabban zavarják majd gomoly felhők a térségben, és többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás és jégeső nem kizárt. Na ilyen időjárás előrejelzések vannak, egyébként a délutáni 34 fok az meg szinte garantált, és érdekes módon a szombati lehűlés az irányadó 22-31 fok közé, úgyhogy lehet, hogy szombaton egy picit hűsölünk, de most már légkondi nélkül, és aztán utána újra irány a kánikula, vasárnap 34 fokkal, a hét elején stabil 36 fokkal. Kellemes délutánt kívánok, Klavancsek Krisztián vagyok, útinform legfrissebb az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Herceghalom térségében egy műszaki hibás jármű vesztegelt a 28-as kilométernél a külső sávon. A torlódás az elmúlt órákban meghaladta a 10 kilométert, és sokan próbáltak kerülni az 1-es főút felé is, emiatt ott is jelentős torlódás alakult ki, de most már a 10 kilométeres dugó leapadt, és egyébként pedig nagyon sűrű forgalomra, de folyamatos haladásra kell számítani alapvetően az autópályákon, illetve az összes kivezető úton, hiszen péntek délután van. Budapesten baleset történt az Árpád hídon Pest felé, ilyen híreket tudok, és a hivatalos információk között ugye az élen szerepel most pár napig, hogy a Sziget Fesztivál 2026 miatt lezárás van a harmadik kerületben a rakpartok környékén, és időszakos korlátozás van a Mozaik utcában, mindez augusztus 18-áig eltart. Ugyanígy augusztus 18-áig sávlezárás van a második kerületben a Törökvész úton, és szakaszos sávlezárás van a József körúton, a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé, de ez egész augusztusban érvényes, 31-éig. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

0: 103.9 Rock FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: amit mondok.
1: Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80

103.9 Rock FM a hétvégi rock lexikonokban a nyári szezonban, ez itt a nagy 80-as évek sorozat 10 héten át, ami most az utolsó fejezethez ér. Ezen a héten az évszám 1989, rock slágerek és történelmi események úgy, ahogy sehol máshol. Rock lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt a 103.9 Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: szakaszon a harmadik kerületben a rakpartokon, időszakos korlátozás van a Mozaik utcában augusztus 18-áig, szintén augusztus 18-áig sávlezárás van a második kerületben a Törökvész úton, és szakaszos sávlezárás van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, augusztus 31-éig. Forgalmi rendváltozás van a Könyves-Kálmán körút Mester utca csomópontban augusztus 19-éig, és sávlezárások még a fővárosban, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában is, a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál és a 6. kerületben az Izabella utcában. Félpályás lezárás van Soroksáron a Tárcsás utcában, szintén félpályás lezárás van a 17. kerületben a Cinkotai úton, és váltakozó irányú forgalom van a Nagytétényi úton, valamint a Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében, és egyirányosítás van továbbra is a 18. kerületben a Nagykőrösi úton.
1: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorajánló.
1: A Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

0: A nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál, a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
2: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
3: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
4: Volkswagen.
5: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
6: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
8: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
10: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM és a pénteki rock délután Észak-Magyarországon, illetve Észak-Kelet-Magyarországon a legtöbb helyen dörög és villámlik, csúnya fekete felhők jöttek az északi középhegység felől, például Mátra alja környékére, és még délebre is az Alföld északi részén a legtöbb helyen esik az eső. Hogy ez vándorol-e nyugatra vagy sem a következő órákban, azt nem tudom, de a viharsarokban is például esőt, dörgést és villámlást jelentettek. Az ország nyugati részén napsütés van, átmeneti felhősödéssel, és ahol meg napsütés van, ott nyári kánikula van 34-35, de az is lehet, hogy 36 fokkal. Igen, ezekben a percekben, ezekben az órákban kellemes délutánt kívánok, Klamoncse Krisztián vagyok. Útinform legfrissebb, az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben kell autózni. Tata és Biatorbágy között szakaszos torlódás, időszakos lassulás nehezíti a közlekedést. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia, ahonnan letérni nem lehet, de Budapestig nem is kell. Az erős forgalom miatt szakaszosan torlódik az M3-as autópálya Miskolc felé vezető oldala Gödöllő és Gyöngyös között. Budapestről pedig olyan híreim vannak, hogy a Sziget Fesztivál 2026 miatt lezárás van a 3. kerületben a rakpartokon, időszakos korlátozás van a Mozaik utcában augusztus 18-áig, és ugyanígy sávlezárás van a 2. kerületben a Törökvész úton augusztus 18-áig, illetve szakaszos sávlezárás van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, de ez teljes augusztusra érvényes, 31-éig. Jó utat, jó hétvégét, balesetmentes közlekedést kívánok!

93.9 Rock FM a hétvégi rock lexikonokban a nyári szezonban, ez itt a nagy 80-as évek sorozat 10 héten át, ami most az utolsó fejezethez ér. Ezen a héten az évszám 1989, rockslágerek és történelmi események úgy, ahogy sehol máshol. Rock lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt a 103.9 Rock FM-en.

0: közlekedés.
1: Budapesten a Sziget Fesztivál 2026 miatt lezárás van a harmadik kerületben a rakpartokon, időszakos korlátozás van a Mozaik utcában augusztus 18-áig, szintén augusztus 18-áig sávlezárás van a második kerületben a Törökvész úton, és szakaszos sávlezárás van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé augusztus 31-éig. Forgalmi rendváltozás van a Könyves Kálmán körút Mester utca csomópontban augusztus 19-éig, és sávlezárások még a főváros az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában is, a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál és a 6. kerületben az Izabella utcában. Félpályás lezárás van Soroksáron a Tárcsás utcában, szintén félpályás lezárás van a 17. kerületben a Cinkotai úton és váltakozó irányú forgalomban a Nagytétényi úton, valamint a Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében, és egyirányosítás van tovább is a 18. kerületben a Nagykőrösi úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. KaiSci klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: KaiSci.hu.
4: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
5: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM pici enyhülés után a kánikula visszatér augusztus 10-től, sőt már 9-től vasárnap is. Most pénteken még változékony időjárásra számíthatunk hidegfronttal, helyenként csapadékkal, dörgéssel, villámlással és néhány helyen még jégesővel is, de a front előtt mindig nagyon magasak a hőmérsékletek, 34-35 fokosak, aztán a front mögött pedig hirtelen bezuhanhat a hőmérséklet, van ahol csak néhány fokot, van ahol legalább 10 fokot. A pénteki előrejelzések még mindig tartják magukat 25 és 34 fok közötti értékekkel. Szombatra már csak 22 és 31 fok közötti értékek lesznek, átmeneti felhősödéssel, pici széllel, de nyárias jelleggel és napsütéssel természetesen, és ez tulajdonképpen az előfutára a következő egy hétnek, amikor megint csúcs hőmérsékletekkel jön az augusztusi kánikula 34-36 fokokkal nagyjából a következő vasárnapig.

103.9 Rock FM a hétvégi rock lexikonokban a nyári szezonban, ez itt a nagy 80-as évek sorozat 10 héten át, ami most az utolsó fejezethez ér. Ezen a héten az évszám 1989, rock slágerek és történelmi események úgy, ahogy sehol máshol. Rock lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt a 103.9 Rock FM-en.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten a Sziget Fesztivál 2026 miatt lezárás van a harmadik kerületben a rakpartokon, időszakos korlátozás van a Mozaik utcában augusztus 18-áig, szintén augusztus 18-áig sávlezárás van a második kerületben a Törökvész úton, és szakaszos sávlezárás van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, augusztus 31-éig. Forgalmi rendváltozás van a Könyves-Kálmán körút Mester utca csomópontban augusztus 19-éig, és sávlezárások még a főváros az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában is, a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál és a 6. kerületben az Izabella utcában. Félpályás lezárás van Soroksáron a Tárcsás utcában, szintén félpályás lezárás van a 17. kerületben a Cinkotai úton és váltakozó irányú forgalomban a Nagytétényi úton, valamint a Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében, és egyirányosítás van tovább is, a 18. kerületben a Nagykőrösi úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Du hast mich. Du hast mich.

0: közlekedés.
1: Budapesten a Sziget Fesztivál 2026 miatt lezárás van a harmadik kerületben a rakpartokon, időszakos korlátozás van a Mozaik utcában augusztus 18-áig, szintén augusztus 18-áig sávlezárás van a második kerületben a Törökvész úton, és szakaszos sávlezárás van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, augusztus 31-éig. Forgalmi rendváltozás van a Könyves Kálmán körút Mester utca csomópontban augusztus 19-éig, és sávlezárások még a főváros. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában is, a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál és a 6. kerületben az Izabella utcában. Félpályás lezárás van Soroksáron a Tárcsás utcában, szintén félpályás lezárás van a 17. kerületben a Cinkotai úton és váltakozó irányú forgalomban a Nagytétényi úton, valamint a Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében, és egyirányosítás van tovább is, a 18. kerületben a Nagykőrösi úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

legjobb zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM pici enyhülés után a kánikula visszatér augusztus 10-től, sőt már 9-től vasárnap is. Most pénteken még változékony időjárásra számíthatunk, hidegfronttal, helyenként csapadékkal, dörgéssel, villámlással és néhány helyen még jégesővel is, de a front előtt mindig nagyon magasak a hőmérsékletek, 34-35 fokosak, aztán a front mögött pedig hirtelen bezuhanhat a hőmérséklet, van ahol csak néhány fokot, van ahol legalább 10 fokot. A pénteki előrejelzések még mindig tartják magukat, 25 és 34 fok közötti értékekkel. Szombatra már csak 22 és 31 fok közötti értékek lesznek, átmeneti felhősödéssel, pici széllel, de nyárias jelleggel és napsütéssel természetesen, és ez tulajdonképpen az előfutára a következő egy hétnek, amikor megint csúcs hőmérsékletekkel jön az augusztusi kánikula, 34-36 fokokkal nagyjából a következő vasárnapig.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, Bűdi Szili a műsorvezető 8 órától, ahogy szoktuk, és a Rock the Night pénteki kiadása dübörög 8 és éjfél között, és hétvégén Dandó Ádi és Schubert Krisztián vár mindenkit a legjobb zenékkel és a legfontosabb információkkal. Én pedig a Rock Lexikonok külön kiadásából a 80-as évek sorozat, amely 10 héten keresztül megy, utolsó 80-as évek fejezetével várok mindenkit szeretettel. 1989 az évszám, szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától az év legjobb rockslágerei és a történelmi politikai események, ahogy csak a Rock FM-ben hallható. Klamoncse Krisztián vagyok, gyönyörű szép hétvégét kívánok mindenkinek. Szombatra nem biztos, hogy visszatér a kánikula, de vasárnap hétfő kedre viszont biztos. Ennek tudatában mindenki folytassa a szabadságot.

megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Jó estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night. Egész este én hozom a legjobb rockslágereket, rockpletykákat, rocktudnivalókat. Mindenkinek jó szórakozást kívánva, megkezdjük működésünket. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanálaskáig. Felhívnám a kedves utazóközönség figyelmét, hogy a biztonsági öveket kapcsoljuk be, mert felszállunk. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek pedig jó munkát kívánunk. Indul a 8 óra utáni lélekmasszás, természetesen csak is a legjobb lélekmasszőrökkel. Kalandra fül!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, a mikrofonnál Bűdi Szilárd, az a Szili, és mindenkit nagy szeretettel köszöntök az év 220. napján, mert hogy ma augusztus 7-e van, az évből még 145 nap van hátra, a névnapok tekintetében Ibolya és Domonkos napja van. Az Ibolya egy régi magyar név, a tavasz virágáról, amely a szerénységet szimbolizálja, a Domonkos pedig latin eredetű, jelentése az Úrnak szentelt. Úgyhogy szenteljük magunkat mi is ebben a pillanatban az Úrnak és a rockzenének.

103.9 Rock FM. No, tudtátok, hogy az első galéria, amit kizárólag női művészeknek szenteltek, 1972-ben nyílt meg New Yorkban. A Woman House néven futó projekt feminista művészek közös kiállítása volt, és forradalmasította a nők szerepléséről alkotott képet a képzőművészetben. Akkoriban a női alkotókat gyakran kritizálták a komoly galériákból, ez a ház szó szerint bejáratot nyitott számukra a művészvilágba.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Hát képzeljétek el, hogy 1945. augusztus 7-én jött létre az első rock and roll lemez kiadó elődje, a Sun Records. Sam Phillips memphisi stúdiója hamarosan felfedezte Elvis Presleyt, Johnny Cash-t, Jerry Lee Lewis-t. A Sun Recordsnál született meg az a nyers déli hangzás, rock hangzás, ami máig hatással van a zenére. A legenda szerint Phillips csak annyit mondott, ha megtalálnám azt a fehér srácot, aki úgy énekel, mint egy fekete, dollár milliómos lennék. Aztán egyszer csak belépett az ajtón Elvis Presley.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, egy kicsit beugrunk a könyvtárba, persze csak ha nem baj, mert hogy a világ legnagyobb könyvtára, az amerikai kongresszusi könyvtár több mint 170 millió tétel tartalmaz. A könyveken kívül kéziratok, térképek, hanganyagok, filmek és több mint 500 különböző nyelven írt dokumentum található benne. A legidősebb tárgya egy 4000 éves agyagtábla Mezopotámiából. A könyvtárat 1800-ban alapították, és azóta is bővül, bővül, bővül, percenként átlagosan 10 új tétellel.

a világ első széles körben ismert vietnámi háborús dokumentumfilmjét. A Primary című alkotás stílusteremtő volt, kézikamerával, vágás nélkül követte az eseményeket. Ugyanez a technika később beépült a híradókba és a reality műsorokba is. A film nem csak történeti dokumentum, hanem a modern dokumentumfilm műfaj egyik sarokköve is lett.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Gyerekek, olyat mondok, hogy érdemes egy picit lelassítani. Szóval tudtátok, hogy az agyatok 10 watt áramot termel, miközben gondolkodtok? No, ez elég lenne egy kis LED lámpa működtetéséhez. Az emberi agy több energiát használ nyugalmi állapotban is, mint az izommunka során dolgozó izomcsoport. Ez az oka annak is, hogy szellemi munka után is lehetünk kimerültek. Nem csak az edzőteremben izzadhatunk meg, hanem gondolkodás közben is.

103.9 Rock FM, gyerekek, hát nem akárki a ma született bárányunk, mint személyesen David Duchovny, aki, hát ilyen magyarul kimondva a neve olyan vicces, mindegy. Amerikai színész, aki 1960. augusztus 7-én született, és ugye a legendás X-akták Mulder ügynöke, valamint a Californication sorozat antihőse. Duchovny nem csak színész, hanem író, zenész is, és több regényt és két szólólemezt is kiadott. Az egyetemen irodalmat tanult, és majdnem PhD-zett, amikor úgy döntött, hogy inkább sci-fi ügynök lesz. David Duchovny arcára, hogyha ránézek, az jut róla eszembe, hogy neki még 65 évesen is el kell kéreckedni otthonról, hogyha el akar menni a srácokkal focizni.

Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, képzeljétek el, hogy az első nő, aki megmászta a Matterhornt, az egy angol írónő volt. Lucy Walker 1871-ben férfi hegymászók között hosszú szoknyában és fűzőben mászta meg az Alpok egyik legnehezebb csúcsát. Tette, hatalmas szenzációt keltett, és hozzájárult ahhoz, hogy a nők is egyre aktívabban részt vegyenek a természetjárásban és a sportokban.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Szaszaverom, ez itt a 103.9 Rock FM, én hozom a földkeresség legnagyobb és legjobb rock slágereit, rock pletykáit. A telefonszámunk még mindig 0629991039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makkosotykáig. 11 óra után is fergeteg és rock slágerekkel, rock sztorikkal és rock pletykákkal várlak titeket itt a 103.9 Rock FM-en.

103.9 Rock FM. Hát képzeljétek el, hogy a világ leghosszabb uborkája. Jaj, bocsánat. Tehát a komolyság. A világ leghosszabb uborkája 107 cm-es volt, és egy brit nyugdíjas kertjében nőttögélt. Jan Neal, a hobbi kertészek élő legendája, több Guinness rekordot is tartott zöldségeivel, az uborkát speciális üvegházban nevelte, saját komposztjával és klasszikus zenével stimulálva a növényeket. Állítása szerint Bach zenéje különösen jót tesz az uborkának. Amikor megkérdezték, hogy mire használja ezeket az óriás terményeket, nevetve azt válaszolta: megmutatom őket a szomszédnak, aztán megeszem.

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal jetzt, kann jetzt.